gonna menina na do ayon fana Nigeria polo Nigeria aben kono bi menina na mu meke ka Emmanuel Bata.